Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 2 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 2 óra után sincs megállás, és csak az igazi mai slágerek szólnak 2 után is. Most Radar-tól is a Do It Again, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ki az a Rádió 1 DJ, aki ezen a héten Cipruson lépett fel? Regál Lili, nagyon menő, és nagyon gratulálunk neki, az igazi mai slágerét pedig már is indítom. Ez Regál Lilitől a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadj!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most pedig Martin Garrixet választottam, aki 13 évesen lépett fel először méghozzá egy esküvőn. Azta! És onnantól kezdve úgy érezte, hogy ez menni fog neki, és ami azt illeti, megy is. Most egy csirennel közösen hozza az aktuális igazi mai slágert, Martin Garrix, ez a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: bántsanak úgy, de amúgy este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvenceket hozok a következő órában is, és pont így nem lesz megállása, hogy ebben sem volt. Jön például J-Lo, egy újdonság Alex Horrentől, sőt, a legfrissebbet Robin Schulztól is bekészítettem a kezdésben pedig.

0: Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Múlt héten volt az MTV VMA, rengeteg nagy produkció, meg nagy eredmény, többek között ugye Madonna fellépése is hatalmasat ment, talán 42 év után tért vissza a színpadra. Viszont a tavalyi évben Alex Warren volt az, aki a legjobb új felfedezettet, az új előadó kategóriát elvitte ezen a díjátadón, ami az egyik első nagy komoly elismerése volt, azóta viszont ezeket szépen gyűjti, és szépen hozza az újabbnál újabb dalokat is. Ez például a legfrissebb Alex Warren és a Fewer Dream, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Top 500 kukac, radio1.hu, egy nagyon fontos e-mail cím, mert itt várjuk továbbra is a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra. De persze nem csak itt, ha könnyebb Viberen, csak beírni most nekem mondjuk, hogy melyik a kedvencünk, akkor az is működik, mindent regisztrálunk, és hamarosan összeáll az ország legmenőbb, legpontosabb slágerlistája a Rádió 1 Top 500. Közben pedig egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, erre is lehet szavazni. Robin Schulz, Better Times itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük Lost Frequencies és Lovi újdonsága, de hozom majd a diszkósítet is, sőt Sabrina Carpentert is, a kezdésen pedig Alex Kensit a Bambolé-val. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, a fogyarás pedig azé a DJ-é, aki igazából nem csak hogy tud egy csomó hangszeren játszani, de nagyon ismeri is a hangszereket. Például még a pályai elején egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, tanulmányozta, mert meg akarta érteni, hogy hogyan működik az egész, hogy utána sokkal jobban tudja használni. Hát nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, de hogy remekül használja a hangszereket és remek dalokat készít, az biztos. A legújabb Lost Frequencies-től a Leave It All. Ezt én itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy közül pedig az a Sabrina Carpenter, aki Madonnával írt közösen egy dal, sőt, elő is adták az MTV VMA-n. Állítólag Madonna egy picit zokon vette, hogy 5 napig nem válaszolt Sabrina Carpenter menedzsmentje, hogy lenne közös munka, ami Madonnától jött, mármint az ötlet, aztán ráír direktben. Aztán összejött. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Sabrina Carpenter és az Espresso, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek, nálunk szólnak változatosan megállás nélkül. Most például egy újat választottam, Loitól, az énekesnőtől, aki minden egyes alkalommal, amikor ír egy dalt, akkor átgondolja, hogy hogyan kellene írni, de alapvetően az angol mellett szokott dönteni, az anyukája is angolul énekelt neki állítólag gyerekkorában, és azt mondja, hogy ez jön neki a legkönnyebben, nem mondja, hogy soha nem fog más nyelven dalokat írni, de egyelőre ez áll hozzá a legközelebb. Loi, most David Puentezzel, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt élt a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csaknem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, október 3-a van a Helgáka névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, nem sokára a Lane Sex és Ed Sheeran is jön, most viszont a Swedish Disco Rehab-bel szemfeltel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 0620-311-111 a számunk, és ezt nem csak úgy kalandvágyból mondom, hanem mert itt lehet szavazni a Rádió 1 top 500-ra. Idén is összeállítjuk az ország legnagyobb, legpontosabb zenei slágerlistáját, csak a Rádió 1 hallgatókkal. Szóval nagyon várjuk a véleményeket, hogy tényleg a legtutibb lista megint összejön, és szerintem össze is fog, de ehhez szavazni kell, akár most is jöhet egy voks. Én pedig hozom a tippeket, meg hát egyben az igazi mai slágereket. Medúza, Good Boys, Piece of Your Heart, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hétvége úgy tűnik, hogy egész kellemes lesz, és nagyjából olyan, mint a hét eddigi része, a 24 fok simán kipörög a mai napon is napos idő mellett. Kashmir Wild Ride a hírek után, ezt indítom. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak, megállás nélkül változatosan. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig a konténerhez továbbra is lehet keresni, még lehet nyerni, ha eddig nem sikerült megszerezni. De már csak jövő héten péntekig, mert akkor valaki ki fogja nyitni, és visz mindent belőle, az autót, az utazást, a szerszámgépeket, a konyhai felszereléseket, a tévét is még sorolhatnám. Szóval játszunk, figyeljünk, csörögjünk időben, és piff, egy rádió eszlogen is már megy is a kulcs. Én pedig Regál Lili közben az aktuális igazi mai slágerrel, a Hill Me-vel ezt indítom.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hill Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösség oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cinege Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép reggelt, nagyon jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egy dolog biztos a reggeli kávézás mellé. Itt aztán nem lesz felesleges duma. Hozom az igazi mai slágereket, és tényleg a legjobbakat válogatom. Egy kis lendület mindjárt szemfeltől, előtte viszont szépen lassan hangolódunk erre. Los Frequencies-zel a Bastille-hez és Head Down, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az ajándékoknak igenis van jelentősége, különösen gyerekkorban. Itt van például Alex Warren, aki 5 évesen kapta édesapjától az első gitárját, részben azért is, hogy egy picit a zenélésre ösztönözze ezzel. Hát, elég jól ment. 2021-ben már az első albumát adta ki, ez pedig már a sokadik világslágere. A legújabb, az igazi mai slágerek között Alex Warrentől a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emeléssel azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtárs Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatást a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cinege Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írt a HVG-nek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és van még egy nagyon pici idő, hogy mindenki szerezze magának egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de tényleg nem sok, mert hogy jövő héten pénteken már kinyitjuk a konténert, és hát addig van lehetőség gyűjteni adásban, meg ugye pénteken a helyszínen is, de én nem várnék az utolsó pillanatra. Mindenki figyeljen, hogy mikor indul a következő játék. Az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexa-i a folytatás, a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazás pedig folytatódik. Még várjuk a tippeket, véleményeket, melyik az ország legnagyobb kedvence, és melyik az ország összességében 500 legnagyobb kedvence. Ezt gyűjtjük össze most közösen. 0620 311 111. Accent folytatja.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal az énekesnővel indítom, aki éppen világkörüli turnét csinál, most épp Madridban. A ma esti fellépését pedig az egyik nagy streaming szolgáltató élőben is fogja közvetíteni este 3-4-9-től. Én meg pár perc múlva hozom. Az igazi mai slágerre Shakira és a Die Die a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy kontinent. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldség és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfrancia DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahó!

0: be kapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt élt a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösség oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Végül a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nyolctól jönnek Balázsék, jövő héten pedig természetesen ők is ott lesznek reggel a konténer nyitásnál, sőt, még tőlük is lehet kulcsokat nyerni a helyszínen, de addig is kell ezeket gyűjteni, mert hogy folyamatosan lesznek játékok itt a Rádió egyen, valaki pedig jövő héten a teljes konténer tartalmát megnyeri, addig viszont megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, nem állunk meg, nem dumálunk, Alex Kencsit indítom, ez a Bambolé tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom a legújabbat Loitól, akinek két nagy álma van, és ebből az egyik már teljesült, hogy találkozhasson Adellel, a nagy gyerekkori példaképével, és az már csak hab volt a tortán, hogy ugyanezen az estén még James Arthurral is összefutott, a másik nagy cél pedig, hogy egyszer fellépessen a Madison Square Gardenben, hát szerintem e felé is jó úton halad. A legújabb igazi mai sláger Loitól a Golden Summer, ezt indítom a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Kövekkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió1-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig, 6-12 000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 000, az árvaellátás legalább 60 000 forint lesz jövőre. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Taylor Swift, aki a hétvégén megnyerte az év videója díjat az MTV VMA gálán, és ezzel már a 31. díját zsebelte be, amivel abszolút csúcstartó. Azt, hogy a Fate of Ophelia kapta, ennél viszont újabb az Opelite, én most ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Viszont továbbra is várjuk a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra, melyik a legnagyobb kedvencünk, SMS-ben, telefonon, Viberen, vagy akár bármelyik social felületünkön is el lehet küldeni, és persze folytatódik még a kulcsvadászat is, jövő héten pedig kinyitja valaki a Rádió 1 konténert, addig pedig szólnak az igazi mai slágerek, köztük Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent!
1: Rádió 1 csakig a Divai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját! És a Rádió 1 konténert! De nem csak adásban nyerhet! Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben

0: Október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
1: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo.
4: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Hát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
5: Ez könnyű.
4: És kiderült, hogy...
6: Na, találgassunk, ne árulj
4: el. Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy... A párok 69, és majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a problémaforrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
5: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtés szezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
4: A hány fokos termosztát.
5: A hány fokos term, ez nem.
4: Ezt viszitek
6: minden évben.
5: Meg így, ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
6: Igen,
5: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
4: Hát mert ott meg dolgozik a menopauza.
5: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni, ting,
4: neki melege van.
5: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
4: 17.
5: van? 19. Én meg megfagyok. Megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
6: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
5: Nem, jön? Nekem.
4: De én fázik, hát nincs már keringése.
5: Én nekem nincs.
4: Ez egy látóhányos, mennyire érszükületes.
5: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
6: Értem.
5: Na, nálad mi?
6: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
4: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
6: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
5: Szennyesből vagy tisztából?
6: Van egy tiszt és egy szennyes.
5: Ugye, hogy
6: mert az van, hogy ponton ugye elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
5: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
6: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
4: Ürenmániás?
6: Tehát van egy kis OCD.
4: Van egy kis zavar a spektrumon?
6: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltév a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
4: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
6: A gyereknevelés az nagyon fontos.
4: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a
6: hatalmi szex.
4: Hatalmi szex, hatalmi rend.
6: Rendes szex. Szex egyensúly.
4: Pénzért szex, szexért pénz.
6: A hatalmas rend.
4: Szex közben. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
5: Vagy akarsz.
4: A termosztát kérdést.
5: Mert nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
4: Tehát ezek ilyen mini harcok.
5: Igen, elveszíted mindenedet, ha
6: nem,
5: már ezeket
6: nem, szerintem nem
5: is...
6: ez van. Nem, szerintem
5: akkor
6: az
5: miért,
6: van,
5: miért
6: hogy az egész életed arról szól, hogy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni. De hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett többi, azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
5: Na de, és miért nem? Pont azzal,
6: mert,
5: akit elméletileg szeretsz.
6: Mert otthon érzem magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, de akkor itt el tudom
5: és akkor mi fogadjuk
6: magam.
5: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és kerülgetni kell egy csomolungmát kell a nappaliba kerülgetni.
6: Nem, ezt Péter már megoldotta egy nagyon-nagyon bántó módon különben.
5: Fölégette.
6: Egy ikás doboz belerakt, és így levitte a raktába ruháimat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
4: Levitte a ruhát a raktárba.
6: Igen.
4: Kiválogatott.
6: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhat.
5: Egy kupac, egy halmaz.
6: És az belerakta egy nagy ikás dobozba, van egy konténerben, levitte, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építettem a jó kupacot.
4: Hát, olyan vagy, mint egy ilyen termeszhangja. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem tűnik fel, hogy az előző már kirakoltattak, igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
5: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy gócpont.
4: De szerintem ez biológia.
5: Persze,
4: tehát valójában a biológia, igen, a nők az inkább fázósak. Akinek...
5: De most itt én vagyok a fázós.
4: Tehát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen, és a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
5: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
6: Hát ez
5: és
6: önmagában egy trauma.
4: Ez önmagában egy vizuális sértés.
5: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én... Hogy de én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
4: 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerjem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi, aha, a, viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
6: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll, vagy áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
4: Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán sose lesz jobb, puszi Adi. Másfél éve vannak együtt.
6: Ebbe
4: és már...
6: is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát ez a gyerek engem...
5: De tökre... annak neked, te hát, annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
6: De,
5: nem?
6: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
5: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú
6: lenni.
5: Nem
6: haragszom, lenni. És senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
5: Lehet, akkor így Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
6: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igaza, és közben a kocsit, gyere, majd meg.
5: Az a legjobb, amit tett.
4: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami, nyami.
6: Igen, Péter, így lesz a gyermek.
4: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
6: Nem viselkedhetsz az apáddal, na gyere, menjünk le a kocsiba.
4: Ott vannak a rejtett tartalékok.
6: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
4: Te kigazad van, na persze. Rövid az élet, az, hogy szigorúak legyünk. Igen.
6: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
4: És nagyon érzik.
6: Nagyon érzik.
4: És nagyon érzik.
6: Igen.
4: És nagyon tudják, igen.
5: Egény Péter, de tényleg.
4: Nem lehet könnyű neki, igen.
6: Istenem.
4: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
5: De azt általában nem csinálod meg.
4: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
5: Nem rögtön.
4: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetés. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
5: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
6: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
4: Igen.
6: Tehát, hogy addig van egy elvárás.
4: Mindegy, igen.
6: Igen, igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
4: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
5: Így panaszkodni.
4: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
6: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudom, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott? Egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atlétatrikóban ült. ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
4: Úristen, de jó.
6: És hogy az volt ennek egy romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
5: Az elsőre?
4: Persze, tehát ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülnés volt. Az elén megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat. Meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon, nagyon, nagyon őszinti. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
5: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
4: Ez a mondat másik igen, fele. Igen, igen, igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye? Igen. Ilyenek lennénk?
5: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
4: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azok nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
6: Ez kemény. Ez kemény. De amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
4: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
5: Hát előre. Előre, hogyha majd lesz, akkor min veszek.
6: Ja, ez a legrosszabb.
5: A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
4: a pénzköltés.
5: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
6: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
5: Hát egyikünk se.
4: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
5: Nem, nálunk így megy.
4: Te keresed.
5: Keresi ő is, csak nem találja.
4: Keresi, keresi, az Istenek nem találja meg, hát akkor addig viszont érted, hát hadd szóljon, jól csinálja. Az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy de mondat. Jó,
6: na figyelj, az...
4: Ez a típus...
6: Az nagyon, az, figyelj, ez méteg.
4: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldásra van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
6: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
4: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
5: Kés belépő
4: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Jó, figyelj, itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várj, mi a kilépő papucs?
5: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
4: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, mibe vannak emberek? Úristen, azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
6: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
4: Gyere.
6: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
4: Igen.
6: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgyra a papucsot, nem egy fűben járó mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
5: És a kettő közé van egy átvezető papucs?
6: Nincs több papucs.
5: Tehát várjál.
6: Csak ki van, taktikai papucs van.
5: Mezitláb ment a fűben.
6: Taktikai papucs. Igen,
4: a fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
6: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszállad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
4: Atyaisten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
6: Ez nem lehetséges. Nem lehetséges.
5: Abba belehal.
4: Vagy belehal, vagy átneveljük.
6: Ezek szenzoros problémák szerintem.
4: Ez szenzor, persze, ezen abszolút.
6: Igen,
4: abszolút.
6: Tehát a vizes fűből, azért, igen.
4: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép ott a füves papucsra.
5: Nem, füves papucs nincs. Vagy mezitláb. Igen.
6: Tehát csak a csempén megy papucsban.
4: Atya úristen!
6: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
4: Jézus atya úristen! Érted?
6: Na.
5: Egy átvezető szálladó
4: kemény
5: papucs.
4: Én nem egyek kemény, érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
6: Na, hát esik,
4: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell.
6: Én nem tudom.
5: Szerintem
4: nem. Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
6: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
4: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen. Szájtapasz.
6: Legedögöljön meg akkor.
5: Nem,
6: hát
5: most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
4: Nem halsz bele.
5: Szájtapaszba.
4: Ragazd le a szádat.
5: Igen.
4: Nem fulladsz meg.
5: De megfulladt.
6: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de akkor fel kell ébredjél, nem?
4: Jó, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt, tehát azért egy hülye meghalt.
5: Nem egy!
4: Százak haltak meg, ugye?
5: Ezrek!
6: Egy falu nem ébred fel reggel.
4: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz, hidd el, hogy jó a szájtapasz.
6: De te horkolsz, Balázs?
5: Már nem, már szállt a passzamat.
6: Már nem, már halott.
4: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
6: De egyébként igen,
4: de van visszajelzés, szállt a passz használok. Szállt a passz.
6: Figyelj, ismerünk téged, Várzs, mit hazudsz? Hol a szállt a passz? Jelen
4: pillanatban,
6: hol
4: ide teszek egyet, meg a lyukamra is.
6: Seki sebe.
4: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
5: A csia magot. Leveszi,
6: akkor...
4: Azt mondom, mindenről gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
6: Figyelj, túlnyomás azért az van.
4: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
6: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
4: Szúrd meg késő. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
5: Tessék, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
4: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
5: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
4: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Hagyjad már.
6: Belehánysz a szádba, és nem tudod izé.
4: Azért jól meghalsz, érted? Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
5: Igen, azt a ref itt írja.
4: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
5: A refluxos, tessék.
4: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkoz.
5: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
4: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
6: Még egy korlátik.
5: Allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emeléssel azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatást a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt élt a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Leváltották a NAV adó szakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Az Útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton Szekszár térségében a 140-160 km között az útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszűkület, esetenként félpályás lezárás mellett dolgoznak a munkások. Az 56-os főúton Szekszár belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben, figyelmesen közlekedjenek.
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történik? Tibivel 1000 éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunkbéliekkel.
1: Mert nem jó sportágat választ.
0: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered gyavát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
2: És sportolt bármit.
0: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtéren, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett.
2: Édesem.
0: És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
1: hoppá!
0: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlőveket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
2: Lépuskával vagy légpisztolyjal?
0: Hát ez mindjárt elmondja.
1: Nagy kaliberű pisztoly.
0: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben nagyon okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván 100 fajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
2: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
0: Én szerintem ne.
2: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
0: Becsukod, le van ragasztva a félszemed, állsz, és...
2: Igen.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
1: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
0: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
1: azért meg...
0: Persze, két porz, egy őzik-e.
1: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
0: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
1: Hát gratula.
2: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
0: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
2: Aha, igen.
0: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni, minél többször.
2: Igen.
0: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
2: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
0: De. Akkor már, te csináltál ilyet?
2: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
0: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert úgy itt van velünk Tibi!
3: Tibi!
0: 1000 éve! Cserék volt! Te jó is! Ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus. Komolyan.
3: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem.
0: Igen, siva kettő.
2: Hívogatod a babalit, csak nem veszik olyan neki a telefon.
0: Igen. Na! Mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az azt, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika? Hát ez nekünk nem sokat mond. Mit csináltál?
3: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
0: Hát azért ehhez is egy kicsit.
3: Döbbenetes volt. Tehát a döglött nyúton, a nyomorult őzőn állt, a fekve, ülve.
0: Minden
3: gyerekek, iszonyatosan képbe vagytok. Tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág. Ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők. Itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és 5-ször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és te mész a következő pályára és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák. Tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy fölkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
0: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
3: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, valahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, fejvel szántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
0: És akkor mész a következő pályára?
3: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagykaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes. Ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, New Manhattan utcáin melbelőnek.
0: Tehát, hogy ez akkor a pizza. Ez előre. És 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
3: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Akkor elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és én folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem így előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
0: Ne csináld! Hát
2: most
0: ez nagyon...
2: neki.
0: Igen, most én ne haragudjam, hát... engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képed.
3: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg kutatok.
0: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
3: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, John Wick, nem kell.
0: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
1: Tudod csinálni.
2: Ez már ilyen
3: az egy érdekes teher egyébként a lövészetben.
2: Kapuzárás?
3: Már rég.
0: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
3: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelep, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt, úgyhogy iszonyatosan, nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát hogy...
0: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírt kaszatibi CD-vel azért kicsit meg olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere, Tibikém, gyere, hagyjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
3: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
0: Igen.
1: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
3: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de bemondtad, összeugrott a gyomrom. Tehát nagyon örülök, hogy még...
4: Bocs.
3: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként. Balázs, szerintem te imádnád, Feri, neked nem menne.
1: Az biztos, ezzel a szemmel ne ülyeskedj, téged lőnélek le egy először.
3: Szerintem Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
0: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert hú, agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
3: nem
0: most meg már eljött az akkor, hogy...
3: A kezében.
0: Tessék?
3: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
0: Igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez, figyelj, ez óriási eredmény, hogy megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, hát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykeim.
3: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem, de azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De ugye ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
0: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt? Mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
3: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
0: Na.
2: A gyerek megismerik.
0: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít, hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, hasz. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
3: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
0: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
3: Lehet, de rohadék vagy.
0: Na most itt arra zica, most egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, fia, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
3: De ne, jaj, ezt a kizzátok őket.
0: Na jó, nem, de azért fia, Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ez lehet posztolni, meg ezzel lehet.
3: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
0: Ott állnak ezek a kis született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudottál naposod.
3: Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
0: Napos oldalra születtél, ti tudod, te hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király. Úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen minden napos egyébként? Vagy heti mennyi ez körülbelül?
3: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
0: Igen, csak valami kis tiszta ruháért meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl, jó?
3: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, ami tetszeni fog.
2: A kertben.
1: Te
2: lesz a célpont.
0: Egyszer megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz magadra.
3: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
0: Igen, hogy tűnik el. Örülünk. Ciao Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.

0: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csaki Gabi mai szlogenben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között.

0: és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar levezöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
5: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem!

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahó!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelte a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Még a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubajból, valaki Németországban rendeli, szúrja, eszi, mindent csinál. Peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhányan a teremben,
5: nem érdekes. Égeti a zsírt.
4: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak. Klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk most, legalábbis így elolvashatod, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
5: Mindent is. ebben mindent a pillanatban mindent ígér.
4: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van ezer éve, csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértő a vendégünk. Hello!
6: Jó reggelt kívánunk!
4: Hello, Helga, jó reggelt, ciao!
6: Jó reggelt!
4: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titul, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néznek ki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
6: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek idomulni a te szabályozási rendszeredbe, ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladás csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik, tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
4: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
6: A saját képességeidet erősíti fel.
4: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
6: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
4: Igen.
6: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a száma lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk interveniálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
4: És ez a peptid.
6: És ez a peptid.
4: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkcionálisan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
6: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vad a listán van.
4: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
6: És
4: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltották.
5: Sőt, hát volt legális egy ideig.
4: Volt legális, és betiltották.
6: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális
4: működik.
6: Engedélyt kapjon.
4: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül abban legálisan.
6: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiány, aránya, csak a szám kevés.
4: Jaj, kevés ez.
6: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
4: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
6: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempik,
4: a fogyás, az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
6: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulin érzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy, vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
4: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
6: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
4: Megőrülök.
6: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
4: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok.
6: Így van, mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségekről.
4: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek.
6: Igen,
4: itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
6: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
4: Na, ez jó.
6: Sejtettem.
4: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
6: Magyarországon sehonnan.
4: Ne?
6: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem
4: tudjuk... Kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kicsi kockázatot.
6: Én azt gondolom, hogy most nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
4: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, de ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
6: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
4: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
6: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
4: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampulás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit, hát látjátok.
6: Az sem jó.
4: Próbáltam megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti aluljáró és az ampulás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
6: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe zárva.
7: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha nagyobb izomot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
6: Igen.
7: Ezeket... Nem hat, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy
6: történt, meg történt.
4: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
6: Nagyon szépen köszönöm, szerintem nem is kell, hogy
4: lassan doktorálom, gyerek.
6: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
7: Mert szurkálják?
6: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
7: Hát bocsánat, hogy közben vágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
4: Akkor
6: azt gondolom, hogy igen, mert hogyha ha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
4: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
6: Nem,
4: sehol. Tehát egyelőre ez sehol a világon.
6: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
7: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
6: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
4: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alufisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tud gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
6: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
4: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál, mert abban neki nincs biznisz. Tehát fegyver, gyógyszer, a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, hát, tehát miről nem beszélünk, nagyon... nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
6: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva, és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
4: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
6: Jó,
4: tehát,
6: hát
4: hogy nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyomva szervezetbe meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá, de a Covid egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
6: nekem
4: most
6: ez a meglátásom.
4: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, volt. Van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják, de oltás az van a hűtőbe, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy ezért sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
6: Abszolút.
4: Na, de most hát figyelj... azért csak belgyógyász vagy.
7: Csak azért
4: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ezt mondjuk, mondd meg, hogy van ez? Tehát tényleg, arra ott volt, egy fél év alatt beoltottak minket.
6: Itt meg szemléletváltás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk, mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekét szolgálni.
4: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
6: Így van. Tehát saját
4: mert
6: magad...
4: hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic 2 éve.
6: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
4: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem búzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem tudjuk, de nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát, nem néztek ki 3 óra, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy, akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezdett szedni félből 4 kiló izom rád épül.
6: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
4: Ahogy
6: más az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek kell...
4: Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a teremben, már szaunázik.
7: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként normálisan működnek.
6: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
7: Hát az Ozempic az ilyen?
6: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
7: Akkor hiába szóval.
4: Mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napig. Milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót 2 hónap alatt, igen. Ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni és távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk bennetek egy gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Helga, hogy látod? Hát most az, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
6: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
4: Tehát a funkcionalitás. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változása, ha nem beindítjuk az öngyógyítást, de abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
6: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
4: jól éljenek, olcsóbban.
6: Nem akarok ilyen nagy szavakat, meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
7: Belgyógyászként, szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk?
4: Ezeket magunkat? Tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
6: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyamésben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egyfajta genetikai programot, de hogy ez majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, egészségesek lesznek az emberek.
4: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel, ezt akartuk körbejárni.
6: Egyelőre,
4: ha rendelsz netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emeléssel azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Leváltották a NAV adó szakmai elnök helyettesét. Tamás Négy Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írt a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Ugye ez minden évben megtörténik. A Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet. Nem néznek mást. Nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit. Csak, hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Na mit szóltok? Hol van Budapest? Mit gondoltok?
1: Hát ez az.
0: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
1: Sehol.
0: Sehol, az első 10-ben nem vagyunk benne.
1: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk.
0: Szerintem,
2: mert az nem rossz ember, aki pornót néz.
1: Nem.
2: Ne állíts.
0: Nem is biztos, hogy pornó, csak szex.
2: Ja,
0: tehát
2: csak
0: az
2: szex.
0: Még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbben, hogy szex. És meglepő az eredmény, mert hogy Budapest az első 10-ben nincs benne.
1: Megyeszékhelyek vannak?
0: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. Ne. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik, és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
1: Mit? Hát rákeresnek.
0: Hát valószínűleg elindul a keresés. Ugyanis olyan nevek kerültek föl, mint Tét, mint Nyírcsaholy, mint Csertő, mint Cigánd, Oszkó, Regőj, ezek mind felkerültek a top 10-be.
2: Tehát kis település.
0: Nagyon kis települések, igen. 1931 fő, 2078 fő, Csertő a hatodik lett 395 fővel. Ott mi megy?
1: Ott 5G megy.
0: Ott mi megy? Ott... Oszkó negyedik lett 605 fővel, érted? 600-an vannak a faluba, és mindenki rákeres esténként.
1: Ezeknek a településeknek nincsen moziuk, nincsen színház, és valószínűleg a kocsma is bezár este 8 után.
2: Hát ha van még
0: valószínűleg szerintem ez
1: nincs,
0: van.
1: Nincs
0: minden
1: semmi.
0: Bezárt, a fiatalok elköltöztek, és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó ez a nevük.
1: Na.
0: És Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
1: És az együtt, mi jár, van? Együtt jár egy népességszaporulat növekedéssel?
0: Nincs. Nem kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Okay. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
2: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
1: Há, hogy ne?
2: Hát nem.
0: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
2: Ugye? Nem ütöd be így, hogy szex,
0: bárhogy beütöd be, így már nem
2: behozod
0: be.
2: A P betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen. Vagy az akármilyen oldalt.
0: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsiny kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a Vadász panzió előtt.
1: Okay.
0: Ott vannak 305-en.
1: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
0: Igen.
1: És sok szántóföldje.
0: Oké, okay. Ettől még alapján. Igen.
1: És
0: megelőzte
1: semmi.
0: Mándot 272 fővel, és odavágott Regőjnek, ahol 975-en vannak. Érted? Tehát azt gondolnád, hogy Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye székhely, vagy nagyváros.
2: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedett lassan itt a
0: semmit
2: tér,
0: nem tudsz csinálni.
2: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
0: Na, mert ott lakik, írja valaki. Lehet, abból 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
2: Ráadásul, ha beütöd a szex szót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
0: Béna dolgok. Igen.
1: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
2: Kijön a szex vajon mi? Hát, na.
0: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha a szexre még a szex vajon mit adja ki.
1: Nemes Rádon jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
0: Na, ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főből egy fő hozza ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármesterről, itt van velünk a Polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
3: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Én segíthetek.
0: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
3: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
2: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
3: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
1: Van-e valaki, aki gyanús?
0: Igen, kire gyanakszol?
3: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egymód vala.
0: Igen.
3: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
0: Igen, a korábbi győztes Kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első tízből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
1: Nem, lekapcsolták az internetet.
0: Lekapcsolták az internetet. Igen. Aztán ugye az ezüstérmes a 272 szám lakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
1: Gratulálunk!
3: Hát köszönjük szépen elsősorban. Viszont a visszatérve a kattogást én nem hallom, és így sincs nálunk jegér kattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárban akad be. Igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem, tehát nem itt van a
0: forráspont. A Mari néni lesz az, ott lesz a Mari néni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
3: Hát a faluban mi azért egy kicsit úgymond visszahúzottabb pak vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikak lettünk. Sokan mondják is, hogy majd az idén tesznek róla, igen, tesznek róla, hogy igen, tehát sűrűbben nyomják azt a keresőgombot, illetve az internetet, hogy ez elsők legyünk. Hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
1: Lecseréltétek-e már esetleg a Nemes Rádói címert valami másra? Van-e már
3: nem cseréltük le. Nem cseréltük le, és nincs is szándékunkban, nekünk nagyon jó megfelelezés.
0: Figyelj, mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, hogy megközelítek, hogy néz ki Nemes Rádó? Milyen idős emberek vannak ott?
3: Hát idősek vannak, de túlnyúlóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak vagyunk, úgyhogy Isten igazából mi fiatalodunk.
1: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemes Rádón, vagy mi nincs Nemes Rádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szexszóra?
3: Ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor erejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
2: szóval
3: most egyre többen...
2: Igen. Van-e ilyen internet a faluban?
3: Hát ilyen internetünk természetesen van.
0: Ingyen van a net?
3: Sőt, ugye 5G-nk is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
1: Nekem az 1G is elég lenne.
3: Így van.
0: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
1: A falosszobor.
0: Ezt felállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már Mánd, vagy Oszkó, vagy Cigán, vagy Csertő megnyeri, akkor meg átvisszük oda.
1: Egy ilyen vándorkupát, így körbeadjuk.
0: Majd igen.
3: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt a ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez régen nálunk, erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éven megemlékezünk, onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan továbbadjuk minden éven.
1: Teljesen őszintén te javítottad a statisztikát? Nem is rákerestél?
3: Én nem. Nekem nincs
1: lehetőségem.
2: Bárkit megkérdezel, azt mondja, hogy nem.
0: Igen, mindenki nem.
3: Persze, hát itt senki nem keres rá arra a szóra. Tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
0: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papírzsebkendő, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek? Hogy nem is tudjuk, hogy mi történik. Mondta a kisboltban a tünde, vagy képzelt polgi.
3: Tudjuk. Tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem a boltos, viszont azt mondta, hogy a babaló ez elfogyott tőlük. Tehát is, hogy az
0: mellék
3: az...
0: Tényleg? Ne csináld! Komolyan?
3: De, hogy is.
0: De jó arcom, hogy a zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
2: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
3: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg jelentkező. Szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát,
1: specializálódjatok, hát legyetek akkor egy ilyen tantra központ. És akkor a mindenféle...
0: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
3: Igen.
0: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexárcót akarja beütni 3 éve, csak a hülye nem tudja.
3: Nem tudja leírni.
0: Igen, hülye nem tud tovább jutni 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk. Tényleg?
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemes Rádó, mi szívünk Nemes Rádóval együtt dobban. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
3: Mi is büszkék vagyunk magunkra. Nem csak erre van, hanem más, tehát az egész település. Nagyon-nagyon szép, és szeretnénk, hogyha egyszer ellátogatnátok ténylegesen, és körbenézzétek, megnéznétek, hogy mi is, honnan ered ez az egész.
0: Jól van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
3: Köszönjük szépen, sziasztok, üdvözlöm továbbra is.
0: Hello.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfrancia DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveked bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
2: A rádió egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Hát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1!
1: Az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila vagyok, és ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenc dalaival. Ez a szokásos heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik majd a Rádió 1 hallgatók szavazataiból összeállított Top 500, ugye az elmúlt 20 év dalainak a listája. Lehet továbbra is szavazni így a hétvégén is, e-mailen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon is akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió 1 Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két órában. Mutatnám is a sereghajtókat. 50. volt ugye Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight, Alok-tól Eva Max-től a Car Keys, a 49. Katy Perry-től a Lifetimes.

0: Rádió egy top 50. A 43.
1: Alex Warren ereszti most ki a hangját. Ez az Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost in

0: egy top 50. A 39.
1: A Walking on a Dream a kanadai DJ-producer Blondistól, aki egyetemi talányként merő hobbiból kért édesapjától egy mini DJ-szettet, ami ott volt a nappaliukban, és ő pusztán kísérletezgetésből kevert össze dalokat. Lemez gyűjteménye is volt természetesen, a nagy nyilvánosság előtt viszont akkoriban soha nem zenélt. Aztán 2015-ben 11 éve saját dalokat is elkezdett készíteni, ki is adta ezeket, ezek után elkezdték bulikba hívni, fellépni, most meg már a világ rengeteg pontján ismerik Blondis nevét, megfordul a világ legfontosabb színpadain, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy itt a Rádió 1 stúdiójában is zenélt már. Empire of the Sun, Blondis, Walking on a Dream, a héten a 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió E! Rádió E! Top 50. A 38.

a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az a Dracula, amit az ausztrál Tame Impala készített, viszont egy olyan verzióval lett világszerte népszerű, amiben a K-pop sztár Jenny is énekel, ő ugye a Blackpink tagja. Annyira népszerű ez a Dracula, hogy Amerikában már 18 hete szerepel a hivatalos lágerlista top 10-ében. Ezen a héten is kiűzhetetlen volt onnan, úgyhogy K-pop rekord született, nem állt még soha ilyen sokáig Amerikában a top

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blond is újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondisra. A Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance Floor.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 Top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 30.

csak igazi mai slágermeccs. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított rádió egy Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

Skamex közös zenéje. 28. Lady Gagától a Dead Dance. Huszonhetedik az újdonság Lost Frequencies-től, Leave It All. Huszonhat

0: How's this? Beat of your heart.
1: Rádió 1 Top 50, a 23.
0: Az új Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól, Better Times.

0: Drake az I Don't Wanna Wait. David Guettát és a One Republicot Martin Garrix követi Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat It, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentetett meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondtam, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat It, Martin Garrix-től a 19. Stay.

év, aztán érkezett a 17. helyen Comrades és a Hug Yourself. A friss kedvencek közül a folytatásban hozok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó hangulatú popzene lett, a srác hangja zseniális. Alex Warren, Fever Dream, a rádió egy top 50-ben a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió
1: E! Rádió egy top 50. A 14.

Top 50-ben, az igazi mai slágerek között egy kis visszaszámlálás. Ez a 15. A Sleep Tonight, Sam Feltől, Switch Disco-tól és Rehab-től, Ray Dalton Blood Running a 14. volt, 13. Loi-tól, a Get Lucky.

megy Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ezen a hétvégén is, ez a Rádió 1 Top 50, és mutatom a hét legjobb 10 dalát. Csúszik visszafelé az idén szanaszét díjazott The Fate of Ophelia, 10. Taylor Swift-től. Taylor Swift dal, ami lépdel előre, mindjárt azt is megmutatom. 9. BB Rexától, A New Religion. 8. Hypaton,

Golden Summer. Sam Felt, Heart Like Mine, 6. Ötödik helyre került Taylor Swift-től az Opel Light. Shakira, Burna Boy és a BB himnusz a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásba részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. A meteorológusok szerint folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk. A legtöbb helyen nem lesz csapadék, a hőmérséklet 22-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a 105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Dunaföldvár és a környék. Szép szombat délutánt kívánok. Ez már a Daily Mix, én pedig Kúródi Petra vagyok. Nézzük, hogy milyen idő várható a folytatásban. Napos, száraz, kellemes, csapadékmentes. Este és az éjszaka sem várható eső. A mai csúcs 23-25 fok között alakul, estére 20-22, amíg az éjjelre 6 és 11 fok körüli hőmérséklet valószínű. Ez Tóth Abigéllel és Accentel a Sugar Daddy.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert Hello Dunaföldvár és a környék a stúdióban. Továbbra is Kóródi Petra, szép hétvégét kívánok, ez a Daily Mix. Na nézzük már is a forgalmi helyzetképet. Nagy helyzet nincs, nyugodtak a város útjai, a 6-os és az 52-es városi szakaszai is jól járhatóak. A Duna túloldalán Solt után van útépítés, ami egy kis sebesség és forgalom korlátozással jár. Jó utat és balesetmentes haladást kívánok! Hozom már is a Wise és

105 5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár és a környék, ez a Daily Mix, szép szombat délutánt kívánok. David Guetta érkezik a folytatásban egy újra gondolással. A dal eredeti verziója már hatalmas siker volt. Az Ózona román csapat Dragostadin Tej című daláról van szó, amelyhez David Guetta hozzányúlt, és a Van Republikus Ryan Tedderrel kiegészülve újra slágert csinált belőle. Ez az

Ez a 105 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a környékén, a stúdióban Kóródi Petra. Szép délutánt kívánok a hallgatóinknak, ez a Daily Mix. Megújul az auszinfo.hálózata, olvasható az információ a szexárdihírek.hu-n. Az Ausztisták Országos Szövetségének info.hálózatáról van egyébként szó. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül személyes jelenléttel és valódi helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket. A szervezet közleménye szerint a COVID-járvány alatt a személyes ügyfélfogadás háttérbe szorult a hálózatban, ami számos közvetlen szolgáltatás, például a helyi kiskönyvtárak és a személyes tanácsadás elérhetőségét nehezítette, olvasható a szexárdihírek.hu-n. Most a hálózat működtetése közvetlenül az ahhoz helyi tagszervezeteihez kerül át, amelyeket a szövetség koordinációval, szakmai és anyagi támogatással segít. A helyi tagszervezetek nagyobb önállóságot kapnak a feladatok megszervezésében, miközben az adminisztratív terheik jelentősen csökkennek. Az irodák heti két alkalommal alkalmanként 4 órában biztosítanak személyes ügyfélfogadást, emellett 3 havonta szülőklubokat és közösségi programokat szerveznek. Ilyen irodák találhatóak Egerben, Győrben, Budapesten, Pécset, Nagykanizsán és Szekszárdon, meg Veszprémben is, olvasható a szexárdihírek.hu-n. Ma október 3-a van, Isten éltesse a névnaposokat, ők nem mások, mint a helgák. Sok boldogságot kívánok nekik! A nevük északi germán eredetű név, a jelentése pedig az, hogy megszentelt, egészséges, boldog. Kedves helgák, sok boldogságot, és egyúttal Isten éltesse azokat is, akik a mai napot szintén ünnepeltöltik. A folytatás most nekik szól, érkezik Kámráddal,

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Kárpátot Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár és a környék, a stúdióban ebben a 60 percben is Kóródi Petra. Szép szombat délutánt kívánok a hallgatóinknak, hozom a holnap időjárását. Napos száraz lesz a vasárnap, 25-27 fokos csúccsal, csapadék kizárt. Hajnalban és reggel 7-8, amíg az esti órákban 15-22 fok valószínű. A folytatásban Accent Céra és Misha Miller hálmasát hallgatjuk, ez már is a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Itt a 105 rádió, egy csak igazi ma is láger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron. Na nézzük már is, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Jól lehet haladni a városban, a 6-oson és az 52-esen is. Az átkelésnél is abszolút minden biztosított. Jó utat és balesetmentes haladást kívánok mindenki számára. A fiatal német nagy tehetségnek tartott Loi érkezik már is, akinek karrierjéhez nagy reményeket fűznek. Ő énekel nekünk most a Rádió 1-en. Ez a Get Lucky.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár és a környék. Taylor Swift énekel a folytatásban, aki hát egy igazi álompárt alkot a férjével, Travis Kelce-vel. Mindketten a rajongásig imádják a másikat. Travis Kelce például azt hiszem talán egy podcastban azt nyilatkozta, hogy kevés olyan dolog van, amelyhez felesége Taylor Swift nem ért. Hát ezzel abszolút egyet értenek szerintem a Taylor rajongók és én is. Énekelni például nagyon tud, ezt meg is mutatja itt az Off a Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. október 3-a van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke a közösségi oldalán jelentette be, hogy október 1-jével lemond a tisztségéről. Azt írta, a Tolna vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén elutasította azt az erőterjesztését, ami szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a megye vezetését, sőt a közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről, tagságáról is lemond. Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség és nem a politikai érdek szolgálja, írta Orbán Attila. Mérföldkőz érkezett a Paksi Városi Múzeum, évfordulót ünnepelt a Paksi Metszet állandó kiállítás, amely 2016-os megnyitása óta mutatja be a város gazdag helytörténeti örökségét. A 10. születésnap alkalmával szervezett családi nap a Duna, ami összeköt című alkotópályázat díj átadójával indult. A látogatókat bábszínház, tárlatvezetések és keresőjáték is várta. A folyamatos programok során népi játszótér, lufi hajtogatás, arcfestés és közös fatorta díszítés szórakoztatta a családokat. A hangulatos délelőttöt a születésnapi torta felvágása tette teljessé. Baján befejeződtek a régi hídpillér bontási munkálatai, a Sugovicán lezárult a hídpillér eltávolítása. A betonpillér elbontása után visszamaradt vasrudakat a Havária Egyesület búvárai távolították el a mederből. Akciódús videót tett közzé a rendőrség egy szexuális testvérpár elfogásáról. A 17 és 19 éves fiatalok szökésben voltak, amikor az egyenruhások megjelentek a vasútállomás közelében található háznál. A rendőrök azonban maguk is meglepődhettek. A két testvér mellett egy harmadik, körözött szemét is találtak. Információk szerint a fiatalok annak a szexári családnak a tagjai, amelyet évekkel ezelőtt az egész országot megrázó Leonetto gyilkosság érintett, írja Teol. Dunaföldváron az ősz beköszöntével és a szüreti időszak közelettével már több éves hagyomány a Magyar László görögkatolikus gimnázium és technikumban a Szüret Fest, amely idén is vidám programokkal várta a diákokat. A nap során számos játék, vetélkedő és finomság várta a résztvevőket. A programra a környező települések felső tagozatos diákjai is meghívást kaptak. Érkeztek tanulók a Beszédes József általános iskolából, valamint Bölcskéről és Matocsáról is. A résztvevőknek 5 állomást kellett teljesíteniük a menetlevél segítségével, miközben közösen szórakoztak. A Bács-Kiskunvár megyei ünnepi közgyűlésen 2 bajai személy is elismerésben részesült. Martonosi Attila másfél évtizedet töltött a közművelődés szolgálatában, és ott volt az első bajai halfőző népünnepélyen, amelynek ügyét később vállalkozóként is segítette. Nevéhez turisztikai találkozók, a természetjárás és a szabadidős sportok népszerűsítése, valamint a bajai arcélek könyvsorozat kötődik. A bajai halászléfőző bajnokok egyesületének tagjaként az ő ötletéből indult el az iskolásoknak, majd a felnőtteknek is meghirdetett halászléfőző iskola. Dr. Fenyő József 1988-ban szerzett orvosi diplomát, és 1989 óta a bajai kórház munkatársa, 2002 óta a sürgősségi betegellátóosztály főorvosa, emellett évek óta részt vesz a nővérek oktatásában, 2025 márciusától pedig a Bajáért és Egészségért közalapítvány elnöke. Kimagasló szakmai tudását, elhivatottságát és emberségét betegek és kollégák egyaránt nagyra becsülik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a környékén. Szép szombat délutánt, jó hétvégét kívánok a hallgatóinknak. A folytatásban kikapcsolódási lehetőségek érkeznek már is. Az Országos Könyvtári Napok Dunaföldvári programjai között október 5-én hétfőn 9 órától Baba-Mama Klub lesz első mesém, első könyvtáram címmel. Válogatás a legkisebbeknek, könyvek életkorra, érdeklődésre és közös mesélésre hangolva. Hétfőn tehát október 5-én 9 órától várják a Baba-Mama Klubban ezzel a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban az érdeklődőket. Szintén október 5-e hétfő 18 óra 30 perctől egy regény története címmel beszélgetést is meg lehet hallgatni a Toronya Félhold árnyékában szerzőivel. Szintén a Berzenagy Ilona várja az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva az érdeklődőket, és nem ez az egyetlen program. Október 7-én szerdán 18 órai kezdéssel feszített gondolatok vászonra Vén Tíme a festmény kiállításának megnyitója is kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok Dunaföldvári programjaihoz. Jó szórakozást kívánok mindegyik kikapcsolódási lehetőséghez az érdeklődők számára. Aztán nézzük, hogy mi minden lesz még. A jövő hétnél maradva október 6-án kedden 17 órakor kezdődik a megemlékezés az aradi vértanúkról. Ennek a helyszíne a Fehérvári utcai temető, a Hősök sírjánál várják a megemlékezőket. Október 10-én a programfüzet szerint szombaton pedig cserkész szüret lesz a művelődési központban. Aztán jön a kenyér világnapja is, ez október 12-e és 16-a között lesz a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban, és foglalkozásokat rejt magában óvodások és alsó tagozatosok részére. Ezekre a foglalkozásokra előzetesen kell jelentkezni, úgyhogy súgok a pedagógusoknak, hogy érdemes érdeklődni a könyvtárnál. Szigma, növé meg a folytatás közben itt nálunk a Rádió Egyen. Ezzel kívánok jó hétvégét mindenki számára. Szól a Nobody to Love, és jó hangos zenehallgatást is.

Ez a 105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Dunaföldvár, további csoda szombat délutánt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét is, meg hát legfőképpen jó rádiózást. Jönnek szépen sorban az igazi mai slágerek a folytatásban is, a közvetlen folytatásban egy korábbi igazi mai sláger szól egyébként, ez a búcsúdalom egyben, Tayo Cruz-zal a Dynamite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és

0: Ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben, téged ez érzékenyen fog érinteni.
4: Jó, de ez folyódon, az kettő darab lángos.
3: Folyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajtpán nem jutott rá. Feljutok egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
6: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loitól a Rádió 1-en.

Rádió 1-en, ahol csak igazi, mai sláger megy, és most jó kis olasz house a folytatásban, Alex Kenji és a Bambolé. Talán nem mondok semmi meglepőt, erre a dalra is, mert nagyon sok top 500 box érkezett. Hát akkor hozom...

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A rádió egyen hamarosan. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia pontosan egy évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az album, a The Life of a Showgirl. Most pedig mutatom a legfontosabb tudnivalókat a Rádió 1 konténerjátékunkkal kapcsolatban. Lehet jegyzetelni?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi ma is.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Október 3-a van szombat, és ma este több streaming szolgáltatón is ingyen lehet nézni egy Shakira koncertet, ami élő koncertet. Ez az esemény exkluzivitása, az egyik madridi koncertjét streamelik több platformon is. Óriás népszerűségnek örvend az énekesnő még mindig. Őt hozom, és a Die Die-t mindjárt.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupla.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Mi vagyunk a Rádió egy.
2: Györke Attila vagyok.
3: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
4: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
5: Az én nevem Jamina.
6: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
7: Sziasztok, én Jóri vagyok.
0: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió egy lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió egy hallgat önökre.
8: Újra jön
0: a Top 500.
8: A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
9: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: The limit. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki, Francia Muki, és 2 órán át mixel a Before Party Show-ban. Élő kívánság műsor is lesz 7 és 8 között, a Aztán 8-tól diszkosít, majd World is My Radio Show. Most pedig a diszkó és az indie zene találkozása a Hertz klasszikusát Purple Disco Machine remixében hozom.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden egyes nappal közelebb kerülünk a Top 500-as listánkhoz, és folyamatosan érkeznek a voksok, például a top500@radio1.hu e-mail címre, és fel is lehet hívni minket. Most is egy voksör, ugye?
1: Ja, akkor Fateless Insomnia. Köszönet. Igen, abszolút.
0: Mondhatsz még egyet.
1: Ha egy cigulát behúzol. Chemical Brothers, Hey Boys, Hey Girls.
0: Te jó, hogy mindjárt elkezdek táncolni. Chemical Brothers másik dalára is jött voks, erre. Hát akkor ezt is felírtuk a listára, és most egy olyan dalt hozok, ami már nyert Rádió 1 Top 500-at, és ennek megfelelően Ed Sheerant ünnepeltük egy teljes hétvégén át, mert akár Justin Biebert is ünnepelhettük volna, hiszen ez az ő dala is. I Don't Care.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró drótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok fogs érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Hilmit.

0: Rádió S csak igazi mai sláger megy, 5 órától Cookie Mix-el, Before Party Show 2 órán át. És nagyon fontos info, jövő héten nyílik a Rádió egy konténer. Mutatom a részleteket és hozom Extendalát is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben, tehát ez érzékenyen fog érinteni. Jó, de
5: fonyódon az kettő darab lángos.
4: Fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajpán nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
6: Ahol.

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti. A számunk sem változott, 0620 311 111. Ide jöhetnek a top 500 voksok, most Erikától egy.
1: Nagyon szeretem a Rászlóktól az Indősadó című számot.
0: Oké, felírtam a listára minden esetre.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Szép napot.
0: Neked
1: szia,
0: is.
1: Szia.
0: A folytatásban pedig egy olyan előadó, Teddy Swims, aki ezzel a dalával, a The Door-ral két egymás követőjében is ott volt a top 500, top 10-es mezőnyében. Hozom!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Kátai Dani pedig elküldte a top 500 voksai Fiber üzenetben. Éva megszólt, és Tóth Abigail Lexen Sugar Daddy. Na hát a Sugar Daddy-vel kezdtünk, és ez a jó hírem, Dani, hogy Éva megszól, és ezzel a dallal folytatjuk az órát. Éva Max már nyert top 500-as listát, biztos

0: Emily vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, gyors pillantást vettek az üzenetekre, 0620 311 111. Itt van velünk István például. Szia Márti, nagyon jó titeket hallgatni, most éppen Nyíregyházán vagyunk, bekapcsoltam a Rádió 1-et, és jó, hogy téged hallak István Nyíregyről. István még egy kis ideig, ma aztán jön Kuki, a francia Muki, előtte pedig jön Bibi Rexa, hát nem Nyíregyházáról, lehet, hogy éppen itt van, ki tudja, hanem Los Angelesből, azt hiszem ott van jelenleg, ez a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, amire már nagyon sok voks jött a Top 500-es listánk előtt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze, október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

Igazi mai slágermegy, pillanatokon belül szűnni nem akaró Allé Hoppok kíséretében Cookie foglalja el a stúdiót, jön a Before Party Show, aztán Diszkos Hit és World Is My Radio Show is lesz. Én, Kismerti, legközelebb holnap délelőtt jövök. Jó rádiózást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csakik a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK.

0: pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
5: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
4: Nem halsz bele.
5: Szájtapaszba.
4: Ragazd le a szádat.
5: Igen.
4: Nem fulladsz meg.
5: De megfulladt.
4: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
5: Nem egy.
4: Százak haltak meg, ugye?
5: Ezrek!
6: Egy falu nem ébredt fel reggel.
4: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
6: De te horkolsz, Balázs?
5: Már szájtapasz.
6: Már nem, mert halott.
4: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
6: Egyébként igen,
4: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
6: Hol a szájtapasz?
4: Ide teszek egyet magamra is.
6: Seki sebe,
4: érted? Reggelre felfújódok, érted, mint én Michelin baba.
5: A csiamagot... És ahogy leveszi, akkor...
6: Minden nap megeszi 4 kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
4: Leragasztom minden, mert gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
6: Figyelj, túlnyomás azért az van.
4: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
6: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
4: Szúrd meg egy villával! Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hányszik kicsit éjszaka.
5: Igen, azt, a ref, itt írja.
4: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
5: A refluxos, tessék.
4: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
5: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
4: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
5: Krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

elkeste, addig is hiazol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó, ezután üdv kapitány, jó a műsor, közben a koncerár egy bizonyos növel veszekszik, üdv Jani, Niki Balázs pár szerelbékésre varrön, oké? Okay? Nem szabeszekeni, ha? Ez nem jó. Ezután szép

Ez az Cookie Weekend, szuper! Be olvasnád a következő üzenetet. Nagyon szépen köszönöm, tegnap voltunk esküvőn, és nagyon sok boldogságot kívánunk Ola Andreának és Ola Tamásnak. Üdvözletel Alberto, Alondo és Szakás. Jó! Sok-sok boldogságot kívánunk nekik. Érkezik a kedvenc DJ-m. Aha!

0: Neta 0620 311 111-re, még egyszer mondom, szia kuki, 10-esbe van állva, mint a szög, 38 perc, 1700 méter, már az óbudai temetőnél. Tudja vele ki, mi történt? Zú, én elmondtam, elolvastam, várunk a választ, jó? Kitartás neked a dugóba, ne idegeskedj, jó? Érkezik David Guetta, Jennifer López elégült, Save Me Tonight! David, itt vagy?
1: Hey, what's up, it's David.

Ez volt a szem címe Physical, Dua Lipa itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, az egyik SMS itt szól. Szia Kuki! Akkor mondom, hogy kell nézni a nevemet, jó? Nem K-U-K-I, hanem C-O-O-K-Y, de semmi gond! Szia Kuki! Keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Beci és Angi barátok, kikkel hajnalban idulunk a Zolasz tengerpartra. Köszi, te vagy a király! Jaj, de jó nektek! Mentek Olaszországba, Dél-Olaszország, ugye? Tengerpartra, de jó nektek! De jó! Jó kis tenger, sós víz, nincs jobb, és köszönöm!

köszönetem, merci, ciao, hello. Eztet a nekünk, Andris 78. Na jó, van, oké. Okay. Oh, micsoda zene érkezik, anok fiúk. Minőségi zenéről van szó, tényleg, arra ezt?

lesz, komolyan. Jön egy kis gitárem sokára, isteni. Van egy jó hírem, 16 óraig nem beszélek, csak mixelek, jó? 16-től 19-ig mixelek, 19-től 20 óraig előkívánság műsor. Tökéletes a program. Itt van a

0: Ишузерем неки има драг драга шубикам.
1: Шуби, шуби, шубикам.
0: Але, ет киш сюлет яркезик, куки иссик, ет киш визет, радио ет визет. Амарашан уйра микселек нетек az igazi имаштагенекет, ет пар пиас мулва. Иш мивел кездек, аст иш ел мондом бамбале!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új...

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a

0: Tér megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

19 óraig mixelenktek, ez igazi mai slágerekkel, tenek fiúk, az érikes mesit szól, szakú ki, nagyon jók a zenék, ez a Field of Fire, ennek az óranak a végére. Nagyon tüzes lett a hangulat, remélem lesz a fire zenéd, ismert akkor még tüzesebb lesz a hangulat, üdvözlettel a Rami. Le fogom játszani egy kis fire, jó? De úgy mondtam,

0: csak igazi, ma is legermert, de jó együtt lenni, nem? Na, még szép! Az egyik SMS itt szól, Hello Kuki, egyszerűen imádom a zeneidet. Köszönöm szépen, jöttel nekünk Barbie!
1: Come on, Barbie girl, in a Barbie world, life is plastic, it's fantastic.
0: Na, elég, adj hopp! Hello, fiúk! Igazi nyari hangulat érkezik, tudom, ősz van.

tek csinálni semmit. Én intézem mindent, jó? A jó kis zene, jó mixelés, jó kedv, jók az energiák. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Állj a kukikám, jó az energiák, ne dumajál, zenejél.

0: Na, die ist ja da. Ja, ide jó. Hamarosan folytatódik a... Na, még egyszer, Kuki. Hamarosan folytatódik a burit. Na, nunk érkezik Bibi Rexa. Fitless New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
4: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
3: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy.
3: Százak haltak meg, ugye.
4: Ezrek.
5: Egy falu nem ébredt fel reggel.
3: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te horkozz, Balázs?
4: Már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
3: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
5: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
3: tapasz? Ide teszek egyet magamra is.
5: Seki sebe.
3: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
4: A csiamagok... És ahogy leveszi, akkor...
5: Minden nap megeszi a negyed kiló csiamagot, és mindenét leragasztja.
3: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
5: Figyelj, túlnyomás azért az van.
3: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
5: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat.
3: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hájsz egy kicsit éjszakát.
4: Itt írja.
3: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, az egészséges ember, vagy csak horkoz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
3: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
5: Még egy kurlacikám,
4: most nem mehet a krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a radio1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Rádió Vagyon, sok igaz ima is legyen, megy az egyik SMS itt szól, ez nagyon jó! Mikor játszottam ezt a kis Sunshine-i? Aha, bizony-bizony. Az tetszett neked, drágátó, akkor ezzel mi lesz?

DJ-m, Cookie, Ügel, Ügel tényleg, vagy Ügel, Google, mondjanak sokan. Playboy az eszem címe, viszont ez rólam szól a Playboy. Hát, hova csak vicceltem, na. Írjetek nekem egy kis lájtozás, jól fog te mindenkinek, és tényleg jó az a zene. Hangerő maximálisan, figyelj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Jó hírem van, a kívánság műsor elkezdődött. Most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Koki Zsófi vagyok.
1: Szia Zsófi, mi újság?
2: Minden oké, jó az idő.
1: Ugye?
2: Maradjon is így.
1: Hát csütörtökig biztos jó, de csütörtök estétől jön egy kis eső.
2: Hát az nagy baj.
1: Hát, figyelj, jön az ősz, mint a hajam. Na mindegy. Na, kértéltelem a legújabb Lost Frequencies, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti ezt a jó időt, és nem akarja, hogy jöjjön az ősz.
1: Hát ez az. De gondolom, hogy sokan örülnek, mert nem sokára karácsony.
2: Azért hát ez így, ez messze van.
1: Hát figyelj, annyira gyorsan megy ezzel.
2: Még előtte van Halloween.
1: Ja, Halloween. Már kicsit morbid, igen, tényleg. Ezt elfelejtettem. Jó, igazad van. Jó van, oké. Okay. Köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, szia. Tényleg, Halloween is lesz. Mondjuk ez nem a kedvencem. Viszont imádom Lost Frequencies, Live It All, ez a legújabb, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gondolom sokan vacsoráznak, akkor jó étvágyat. Már mondjuk, mikor erről beszélek, arra jöttem, hogy éhes lettem. A valatúsa végén talán valaki főz valamit, haló, haló.
2: Haló, Kuki, Flóra vagyok.
1: Szia, Flóra, mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper.
1: Főzöl, vagy nem főzöl most?
2: Én most nem főzök, én most nem.
1: Nem főzöl, jó. Akkor mit jól csinálsz azon kívül, hogy hívsz engem? Pihensz?
2: Pihenek, igen, meg készülődök, mert holnap hazautazom a szüleimhez, és már régen találkoztunk, úgyhogy már várom, hogy menjek hozzájuk.
1: Á, jó utat kívánok előre is, óvatosan az úton, már nem tudom, mivel mész, vonat, busz, kocsi,
2: autóval,
1: repülő.
2: Autóval, igen.
1: Autóval, jó van, oké, rendben. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Én Lloydtól a Golden Summert szeretném kérni.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek, mert holnap megyek, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Azért nem főztem, meg gondolom, mert szülőid főznek, nem?
2: Azért hát így van,
1: nem. Ez egy jó dolog, jó van. Még egyszer köszönöm a telefonát, elvigyázz magadra, jó utat, és érezz jól magad, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia, szia! Hello, hello! Szia. Nincs hangom a gyerekek, van egy ilyen. Elérkezik Lloyd, és a szemcíme Golden Summer. Jó kis Golden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

0: Show a Rádió Egyen.
1: Egy kedves hallgató kérte tőle Martin Garrix, azt tudom, de nem tudom, hogy hívják őt, mint hallgató. Nem mint Martin Garrix, mint hallgató. Halló, szia, hogy hívják téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, jól érezzük magunkat, és szeretnénk jó zenét hallgatni a rádióban. Hát
1: figyelj, az a Bird of Lust, amit kértel tőlem, ez egy bombasztikus, igazi mai sláger. Az jobb nem lehet kérni. És kinek szeretnéd küldeni, Kata?
2: Szeretném küldeni a barátaimnak, akik most itt, van, itt ülnek mellettem.
1: Jó, buli van?
2: Igen, készülődünk a buliba.
1: Ja, mentek ma este buliba.
2: Igen.
1: Az a szombat esti láz, nem? Mint John Travolta, ugye?
2: Úgy, ahogy mondod, igen.
1: Jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük szépen, szép estét.
1: Köszi. Azért John Travolta tudta táncolni, ja? A Grease, az hihetetlen. A szombat esti láz is nagyon jó. Jó. Én szépen próbáltam utanúzni őt, hát no comment. Viszont érkezik Martin Garrix, nem szoktam utánozni, mert ő nagyon jó DJ. A szám címe Butterflies, és ezt imádunk itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan ment az idő, önök fiúk, én búcsúzom tőletek, de nem eletek showba, érkezik a diszkusi csapat, egészen 9-ig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, holnap újra találkozunk 17 órakor, én nagyon jól éreztem magam veletek, remélem, hogy ti is, holnap ismét, oké? Oké, sziasztok, ja, búcsúzom még újabb Gabriel Danciarell és Metzke Viktor velük, azt hiszem címe, One Kiss, azaz egy puszi, sziaszt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a Divai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, de félőben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szavasszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül, tiszta festékesen, de száradnak a falak, és nagyon jól lesz a lakás.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
3: Kezdünk egy fantasztikus igazi mai slágerrel és azzal a hírrel, hogy átképzi magát a diszkosi csapata, a Hanvai Kárpitos lett a junior festő.
4: Asztalon! Valaki mi olvastam egy ilyet. A Gáspár Lacinál meg a felségére, hogy diszkozni tanulnak.
3: Ez így van.
5: Nem már.
3: De. Na mindegy, kezdjük Robin Schulzzal. Jön a Better Times. Jó szórakozást mindenkinek.
5: Erről még beszélünk kell.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai Pízs és én DJ Junior, és annyit akartam mondani, hogy igen, a Gáspár Laci és a felesége azok jelleges, hogy csinálják. És igen.
1: Fú, én már másikra gondoltam, a Győzőre, ma Laci-ról tudok, mert Győző az még szebb lett volna a feleségével.
0: Meg nem is erről van szó tulajdonképpen, hanem arról, hogy a legnépszerűbb szakma ugye jelen pillanatban Magyarországon, ez az elmúlt évben erről beszéltünk, hogy ez hír volt, az a DJ dolog.
1: Annyi változott, hogy már nem csak Magyarországon, hanem én láttam egy statisztikát 2026-ban, az egész világon a legnépszerűbb szakma az a DJ. Tehát na tessék.
2: Én nem tudom, hogy büszkének kéne lenni rá, vagy nem, inkább nem egyébként, de,
1: nem,
2: de 14, 15 vagy 16 évvel ezelőtt a Gáspár Győző már csinált egy albumot bizonyos számokból, de úgy, hogy egy az egybe az alap az enyém volt, és arra készült valami tőle. Tehát, hogy ezt csak így akartam.
1: Ez jó,
2: kemény. Jön a falsz a folytatásban. Ez a Late Night itt a Rádió 1-en, a diszkos itt benne az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hamvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Helgák, Gertrudok, Ignácok, Josefinok, Terkák és Teszák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Gyűrűsi Tamás, Albert Ferenc, Dömök Tomi, Józsa Hunor, Németh Istvánné, Zabosné Bettina és Horváth Evelin. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És hát ugye benne vagyunk már októberben, így aztán készülünk a 24-i partinkra, amely attól lesz speciális, hogy egy nagy Békés Csabai fesztiválról leszünk, amely egyébként külön-külön is játszottuk, együtt is játszottunk már diszkosit, és most újra, mint diszkosit érkezünk meg, és az elmúlt 21 évben mindent fogunk játszani, ami elektronikus zene, úgyhogy tartsatok velünk a nagy színpadon, sátras nagy színpad, ugye már október 24-e van, tehát már nincs olyan meleg, na mindegy, szóval ott leszünk a nagy színpadon, és a koncert után diszkosit lesz a házban.
1: Azt hittem sose fejezett be,
2: na mindegy,
1: zenei hír következik, gyerekek, nagyon fontos, ez a dal ebben a formában 4 nappal ezelőtt, vagyis ezen a héten került fel a YouTube csatornámra, ha valakit érdekel, hallgassa, nézze, csemegézzen, Aloner, Back to Yours, Peace and Shell-ben, itt a rádió, jön a diszkosítben.

Superstar.

0: a Phoenix Klubban.
1: Az októberről már beszéltünk, most beszélünk a decemberről, az is erős lesz egyébként diszkosít ügyben, hiszen 4-én és 5-én megünnepeljük a születésnapunkat. Ez nem egy zenei hír, de vélük is. Nagyjából azért az, hiszen az elmúlt 21 évből minden, ami diszkosítás játszani fogunk, és hát 4-én évfélkor, ami már 5-e lesz, akkor tényleg már 21 évesek leszünk, szóval Pécsre megyünk először, 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot. Na ez mind a kettő nagyon nagy buli lesz.
2: Egyébként a 21. születésnapunkon kifejezetten ajándékot elfogadunk.
3: Melyik születésnapunkon?
2: Bármelyiken, de a 21-en kifejezetten.
3: Nekem mindegy. Mondjuk én nem örülök az ajándékoknak. Olyan hülyeséget szoktak adni. De tényleg.
2: Gyerek

0: A gyerek, bocsánat, a gyerek korában van baj, tehát ott valami elment szerintem.
1: Hogy
0: vagy a télapó, jó, vagy nem, a szülők akkor, nem azt vették neked, most, amit szeretél.
1: Várjál, akkor most ezt elmondom, jó? Pedig az egyik legrégebbi és legjobb barátom, egykori rajongóm az, akitől kaptam ezt. Sírkőre volt rávésve, hogy az évtized DJ-e. Egy sírkőre.
2: Az mellé ment szerintem.
1: És azt a sírkövet a mai napig a garázsban tárolom, mert nem tudom, hova tenni.
0: Hát most mondanám, hogy ilyenek a...
1: Jó, megyünk tovább a rádió egyen a diszkosítben. Érkezik Peter Exxon, illetve az AI és a Glass and Dust. Az

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a diszkosít 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színű zenékkel, Bárány Attila mixel, itt van vagy PJ Shane DJ Junior is.
1: Jut eszembe, amennyire látom a jövő hetemet, egy kicsit lazább lesz, így hát majd lesz időm a 2026-os saját cuccainkat, amit Roberto Vini és egyéb producer társaimmal közösen csináltunk, elküldeni mindenkinek, hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra.
2: Most pedig zenei hír.
0: Na, ne,
2: ez egy jó adás. De ezt a haveromnak mondtuk.
1: Ez egy jó műsor.
2: Képzeljétek el, ugye van az a színészképzőben is használt nyelvtörő, az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa, papifapipa, ez megvan?
0: Igen, én tudom, mert nem tudom kimondani.
1: Igen, én tudok, okay. Ennél durvábbat is.
2: De nem kell, mert hogy ezt megzenisítette valaki, méghozzá az AI.
0: Ki?
2: Várjál, de én úgy döntöttem, hogy megcsinálom saját magam.
0: De magyarul? Így?
2: Ez így, ahogy van.
0: Ja,
2: ezt képzeltem, megcsináltak, és akkor átmegy a TikTokon, mint az állat, úgyhogy most jön a 2026-os vadonatúj fapipa.
0: Fapipa!
2: Ez kérem szépen, nem AI, ez kérem szépen Bissensuel.
0: Remélem nem írtad el egy betűvel a címet, ez fontos.
2: Nem.

Spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy diszkosít rádió, és búcsúzunk ma estére, DJ Junior, várjál tőle, és jó magam, Hamba Fiji.
1: Én azt köszönök el tőletek, hogy várok mindenkit szeretettel Straubingban, a Phoenix Clubban zenélek ma, holnap este 8-tól pedig újra, diszkosít a rádió egyen, én Bárány Attila voltam, és még jövök el, most jut eszembe, hát hiszen jön egy dal még itt a folytatásban, a fináléban.
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kikerült egy új Made in Ibiza mix, meg új tartalom is van, ezen kívül a DJ Junioros remixek megtalálhatók, letölthetők, egy új pak a nyári, a Facebook rajongói oldalon megtaláljátok. Ezzel búcsúzom. Holnap este én mixelek 8-kor itt a rádió egyen. Szevasztok.
0: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hamvai PG voltam, innen megyek vissza egyébként a húgom esküvőjére. Jövő héten szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon. Szevasztok.
1: Most pedig Maupi érkezik, valamint a Just a Little Bit More, a Beatport Number One itt a rádió egyen, a diszkosítben, persze Biszenselben. Sziasztok.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me when you

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul be igazán a szombat este. Négy DJ jön, négy órányi mixel és nagyon sok újdonsággal. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele! Hihetetlen, hogy már október van.
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát igen, elképesztő, hogy október van. Nem túl rég még azért kezdtünk el sírni pont itt Gerivel szerintem. Ugyanitt ezen a szent helyszínen álltunk, hogy hát vége van a nyárnak, itt van az ősz, itt van a szeptember. Most meg megszoktuk ezt a szegény szeptembert. Elkezdtünk gyönyörködni a szeptember színeibe, és tessék, itt van az október. De nem mindegy, az október is rengeteg jó zenét tartogat nektek, hát ilyen az első is, ami nagy Rádió 1-es kedvenc, az Alex Kenji és a Bambolé. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Jó hangulatban, jó zenékben, jó kedven, jó társaságban maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és maradunk a feldolgozásoknál. Amy McDonald énekelte a következő fantasztikus dal eredeti változatát. Egészen pontosan 2007-ben This is the Life. Akkor ez volt ennek a dalnak a címe, ez pedig egy igazi prémium kategóriás átirat.
1: Úgyhogy Swish Disco, Rehab és Sunfelt új feldolgozása itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Sleep Tonight!

0: Heard Is Mine Radio Show szokás szerint a Loving Arms indítja be a mai külön kiadásunkat. Üdv a most érkezőknek, hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát most mennyi csaj, vagy mennyi pasi felsóhajtod, hogy minden, mindig ő indítja be. De mit? De mit?
0: Andris mindenkit beindít. Heti egyszer garantáltad. Yes. Szerintem ez jó arány.
1: Ebben a korban főleg. 35-re visszaigen.
0: Igen. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, szóval az új Calvin Harris dal mögöttünk ez volt a Satisfy, annyira jó ez a zene, hogy hihetetlen.
1: Én nekem nagyon tetszik, ezt most így röviden fogalmaztam meg, ha hosszabban akarom kifejteni, akkor annyit mondanék, hogy Geri, nekem hiányzik a nyár. Hiányzik az, hogy egy teraszon zenélős éjszaka legyen, koktélozzunk, csinos csajokat indítsunk be. Istenem, a következő dal is beindít szerintem mindenkit, mert hogy abszolút még 2026 nyarából szeretjük, hiszen ekkor fedeztük fel, mondhatni. Gordo és a Loco Loco. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a First Is Mine Radio Show szombat este Lost Frequencies jön most.
1: Geri, nem akarok ilyen nagyon ilyen in memoriam mestét, de hogy most is egyébként vissza kell emlékeznem a nyára, és tudod mi van? Meg előttem, hogy Henry Self remixében játszom ezt a dalt, pontosabban pont ezt a verziót a Strandfesztiválon.
0: Emlékszem, és mennyire jó volt úgy összegészében az egész Strandfesztivál.
1: Hát eszméletlenül, úgyhogy én nagyon várom már a nyarat, úgyhogy nem is kell olyan sokat aludni, de addig is jön Lost Frequencies és a Live It All. Itt a Rádió 1-en, a First Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Girls a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, a Loving Arms által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hová mész tovább innen, Andris?
1: Hát tulajdonképpen én megyek haza Debrecenbe. Úgyhogy
0: de jó!
1: Igen, nagyon jó, már nagyon várom, mert tulajdonképpen már nem voltam több mint egy hónapja, úgyhogy a családlátogatással is összekötöm, úgyhogy ma nem iszok.
0: Vizet. De jó, na. Andris, akkor jó családozást kívánok, meg jó bulit, jövő héten folytkör.
1: Igen, de minden felelősséget csinálok, Geri, neked kitartás, és jövő héten találkozunk, legyetek szexik, szevasztok.
0: És maradjatok mindenképpen rögtön kezd a lemezjátszóknál, New Week, 11-től pedig jön Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Gratulálom mindenkinek, Nyúvik, viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia Nyúvik, induljunk el.
1: Hello, Gary, szevasztok, Rádió 1-esek. Egy igazán vagány felvétel lesz, szemfeldel indulunk, és a Hotline Mája jó szórakozást mindenkinek a következő egy órához. Szevasztok!

0: legelső Billboard Number One dala, Lovers on the Dance Floor szombat este a 30 Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en, nyúlik a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Egy szőke után jön egy barna, kérlek szépen, nagyon-nagyon ügyesek egyébként a csajok. És hozzáteszem, a felvétel, ami következik, szerintem egy igazi vagány. Mondhatni, hogy nyári felvétel egy kicsit későn érkezett meg, de szerintem nagyon-nagyon kellemes. Mindenféleképpen a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani a felvételt. Amber Revival és az Atmosphere of Love. Szerintem zseniális lett. Gyertek!
2: Best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en. This is the World Is Mine Radio Show.

Hello Geri, szevasztok, hello mindenkinek. Igazából most ha kezdünk oda pörkölni szépen, ugye David Guetta egész nyáron rengeteg jó zenét hozott ki, viszont most egy igazi klubba visszatérőset rendeltek ki, amit Major Lazerrel közösen csináltak, ez pedig nem más, mint a Master at Work régi felvétel, a Work, és ez szerintem egy nagyon-nagyon durva jó kis

0: go home, mi sem megyünk még haza, nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének. Nyúvik a lemezjátszóknál, aztán 11-től jön még Antonio, éjféltől pedig Greg Gear a házban, ő játsza majd a guest mixünket éjfél és éjjel egy között. Nagyon vég, és hát egy régi kedves ismerős jön most.
1: Így van, nem is akármilyen kötösben, kérlek szépen, 2026-ban újra elővetik, és a Rinzer volt, aki feldolgozta, szerintem nagyon-nagyon keményen meg turbózta, mondhatni. Nagyon-nagyon finom hangokat csempészett bele, és nem is kellett igazából hozzá több. Alapból egy zseniális felvétel volt, és így pedig aztán üt, mint az állat. Ez a Rádió Egy, a csak igazi ma is láger megy.

0: Szombat estét van, nincs ma fellépés.
1: Én csütörtökön már letudtam a heti kötelezőt, volt egy céges parti, ahol 1500-an voltunk kb. Nagyon jó volt, köszönöm a lehetőséget, illetve itt is, és jövő héten pedig újra folytatjuk.
0: Így van, ez most tőled Newvictól a Let Me In, 11-től pedig a lemezjátszóknál Antonio, várjátok meg őt is, World is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió Show, tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Antonio elemezjátszói mögött, és jön megint egy friss megjelenés.
1: Friss ritmusok és maximális rendület, már is érkezik Rafael újdonsága, ez a Got To Be Cool, itt a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára. A Rádió Egyet halljátok, ez a World Is Mine Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál, mi a most?
1: Egy nemzetközileg is igen elismert House Tech House producerrel megyünk tovább. Ő nem más, mint az olasz származású Alex Kenji. Már is érkezik a Bambolé, itt a Rádió Egyet.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió egy és a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Vissza is tudjátok hallgatni a mai szettjét a weboldalunkon és az applikációnkban. Anti, nagy voltál!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió egyesek! Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is. Maradjatok itt a Rádió egyen. Jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Blond is jön és a Volcano on a Dream, az Empire of the Sun klasszikus feldolgozása, éjféltől pedig a Guest Mixben a lemezjátszóknál.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rá

World Is Mine radio show, The Guest Mix.

'cause I'm living fast.

I like my music loud, my pockets deep. I go all night long.

0: World is Mine Radio Show. The Guest Mix.
1: Late night.

0: Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével.
1: Feel underground.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picit lazában indítottam a World is Mine után, de innentől azért belehúzunk. Jön például nem sokára Martin Garrix, Alex Warren, a Purple Disco Machine, tényleg a legnagyobbak, most pedig az egyik legnagyobb hang, Teddy Swims, a The Door, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Warren, aki egyébként Benson Boone nagy barátja, sőt, sokszor a dalaikat egyszer először a másiknak mutatják meg. Például Benson Boone is a Beautiful Things-et állítólag Alex Warrennek mutatta meg először. Ez viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől, ne keveredjünk el a nevekben, ő jön, és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Katy Perry szerintem mindig zseniális. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és legalább ilyen zseniális Robin Schulz, aki mindjárt lényegében az első dalával szerzett is egy Grammy jelölést. Ez meg az aktuális kedvenc a Bad Times a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A legváltozatosabban, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hogy ez a változatosság még nagyobb legyen, és még aktuálisabb, ezért elindítottuk újra a Rádió 1 Top 500-at, a hallgatóinkkal közösen összeállítjuk az ország 500 legkedveltebb dalának listáját, ehhez pedig várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, a javaslatokat, a szavazatokat, 0620 311 111, akár jó, a Max-re is.
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.